majd F-túr jött laj, tervitus nimeline, szeges laulab szögiks, héljem ühisköki szólla.